0: mana ferebola nenge bazokumbela bo
1: tout a fait ni kaboroni na
0: Milton Zonza na London Junior Mundele Jesse Deses Martins Massinda Lamba.